0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak

0: Now who the hell are you?
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trap, Fantasia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Az energiabiztonságról is tárgyalt a kormány, több pénzt kapnak a gazdák, vége a nemzeti vágtának, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről is tárgyalt a kormány vasárnapi ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint az erdőberényi kihelyezett tanácskozáson szóba került a külgazdaság fejlesztése, az uniós források felhasználása és az energiabiztonság is. A kabinet egyebek mellett áttekintette azokat a beruházásokat, amelyek hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez. Pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, csaknem 64 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát, a magyar költségvetés harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálása 45 milliárd forint volt. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték hazánkat. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza.
1: Szent Király lovasa végzett az élen, a nemzeti vágtán. Csiki Laura, Jimmy nevű lovával diadalmaskodott a vasárnapi döntőben a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. A második Dunaszerdahely, a harmadik Ágsteszér versenyzője lett. A huszárgyerek és kishuszár vágtában is vasadi résztvevő győzött. Egészen csütörtökig tart a kellemes őszi idő. Sok napsütés vár ránk ma, a csapadék elkerül bennünket, 25 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap is derűs égboltra tekinthetünk fel, csak kevés felhő szűrheti a napfényt. Délután 22-26 fokra van kilátás. Szerdán még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső előfordulhat. Csütörtökön egy hideg front érkezik, újabb lehűlés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 5-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Pécsi fiatalok is pályázhatnak a Burza Hungarika ösztöndíj támogatásra. Opera bemutatóra készül a Pécsi Nemzeti Színház. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pécs is csatlakozik a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A város honlapján már elérhető a részletes pályázati kiírás. Olyan szociálisan hátrányos helyzetű, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló vagy odakészülő fiatalok pályázatát várják, akik a város területén lakóhellyel rendelkeznek. A beérkezett igényeket kizárólag szociális rászorultság alapján bírálják el. A pályázatokat november 5-éig lehet benyújtani. A héten újabb premier várja a Pécsi Nemzeti Színház közönségét. A teátrum ezúttal az opera kedvelőknek kedvez. Október 10-én a Nagy Színházban lesz látható Puccini Pillangó kisasszony című operájának bemutató előadása. A rendező Juranics Tamás, Kossuth díjas, érdemes művész. Puccini műve több mint 120 éve jelen van az opera repertoárban. A pécsi előadás a zene és a drámai történet szoros egységére épít. A címszerepben Ferenci Orsolya és Hanna Kimkó látható. Az előadásról bővebben a színház oldalán érdemes tájékozódni. A NAV baranyai munkatársai a következő napokban is folytatják a megyében az ellenőrzéseket. A tervezett menetrend szerint kedden Pécset keresik fel a Rákóczi úton működő vendéglátóhelyeket, csütörtökön pedig Komlón térnek be az éttermekbe, büfékbe, kávézókba. Ismét számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget és gyümölcsöt kínáló kereskedők is Baranya egész területén. Október 5-e és 11-e között rendezik az országos könyvtári napokat. A program sorozathoz a Pécsi Csorbagyőző könyvtár és Fiók könyvtárai is csatlakoztak. A héten így rendhagyó olvasóklub, kiállítás megnyitók, könyvbemutatók és irodalomterápiás foglalkozások is lesznek. A legkisebbeket pedig mese délutánnal és gyermekfoglalkozásokkal várják. A részletekről a Csorbagyőző könyvtár elérhetőségein lehet tájékozódni. A továbbtanulás előtt állókat várja a Pécsi Tudományegyetem az idei Irány a PTE Kultúrfesten, október 16-án a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezen a napon az érdeklődők egy helyen ismerkedhetnek meg a PTE valamennyi karával, egyetemi szervezetekkel és partnerekkel, így egy nagyszabású egyetemi nyílt napon vehetnek részt. Felvételi tájékoztató előadások, tanácsadások és tudományos bemutatók is lesznek. Találkozni lehet majd a PTE oktatóival és hallgatóival, akik kérdésekre is szívesen válaszolnak, és minden segítséget megadnak a továbbtanulással kapcsolatban. A rendezvényre a Kultúrfest hivatalos oldalán lehet regisztrálni. A héten is várják a véradókat Baranyában. Pécsett a Pacsirta utcában, Mohácson pedig a kórház Szepesi téri főépületében van állandó véradási lehetőség, de a héten sok kitelepülés is lesz. Hétfőn a Komlói Sportközpontban, kedden a PTE kancelláriáján, valamint az Apácai téri könyvtárban várják a donorokat Pécsett. Szerdán Szigetváron a kórházban, csütörtökön Siklóson a könyvtárban és a Villányi Művelődési Házban, pénteken Martonfán a Kultúrházban, szombaton pedig Szent Lászlón az iskola épületében lehet majd vért adni. Siklóson is megtartotta foglalkoztatási fórumát a Baranya megyei kormányhivatal. Szeptember utolsó napján várták a munkáltatókat és az érdeklődőket az eseményre, amelyen a Pillér projekt jelenleg is elérhető támogatási lehetőségei kerültek fókuszba. A fórumon az is elhangzott, az Európai Uniós forrásból megvalósuló, már folyamatban lévő projektnek köszönhetően a siklósi járásban szeptember közepéig összesen 442-en részesültek valamilyen támogatásban. Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. A Nemzeti Gyásznapon arra emlékezünk, hogy az 1848-49-es szabadságharc leverését követően Aradon a honvédsereg 13 tisztjét, Budapesten pedig Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét kivégezték. Siklóson idén a Várudvarad otthont az ünnepi megemlékezésnek. Az érdeklődőket a város önkormányzata és a Siklósi Hagyományőrző Egyesület kedden délután 6 órára várja a várba, ahol emlékező műsort láthatnak. Szeptember végén a közlekedésre veszélyes fákat vágtak ki a Komló Mecsek Jánosi és Kisvaszar közötti úton. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint a munkák nagy része a tervezett időben lezajlott, ám kisebb befejező munkálatok akkor elmaradtak. Ezeket október 5-től hétfőtől végzik el a szakaszon. A hónap során pedig a tervek szerint rendrakási munkák is zajlanak majd az út mentén, így fokozott óvatossággal kell közlekedni. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az Imre Boglárka iparművész tervezte,

0: Van. 4 forduló után 4 győzelme van a csapatnak. A következő fordulóban idegenbeli mérkőzés jön a Tatabánya ellen. A férfi kézilabda NB1B-ben szombaton idegenben az Ózd otthonában lépett pályára a Tom Trans Komló. A meccsen 38-31 arányú borsodi győzelem született. Péter Szabó Dávid, a baranyaiak vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, csak részben tudták megvalósítani azt, amire készültek, és a 38 kapott gól nagyon sok. A Komló jelenleg a 11. helyen áll a tabellán. A következő fordulóban, október 17-én, a Veszprém U21-es csapata érkezik a Városi Sportcsarnokba. A magyar labdarúgó válogatott ma ismét Ukrajna csapatával találkozik a Nemzetek Ligájában. A két együttes szeptember 25-én már meccselt, akkor Budapesten Ukrajna győzött 1-0-ra. A mai visszavágót a szlovákiai Nagyszombaton rendezik. A csoportban Ukrajna jelenleg a második, Magyarország a harmadik helyen áll, egyaránt 4 ponttal. Ahhoz, hogy a magyar válogatott megőrizze reális esélyét a feljutásra, legalább 1 pontot kell szereznie a mai találkozón. A mérkőzés este 3:49-kor kezdődik. Ez volt a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, szép jó reggelt, jó hetet kívánok október 5-én az év 278. napján. Ma az aurélokat lehet bátran ünnepelni, mondok. Hívható SMS Viber elérhetőséget, ha valaki adásban szeretne üzenni névnapos, szülinapos ismerősnek 0620 55 55 155, és persze, ha van közlekedési info, az is jöhet ugyanide. M People mindjárt, előtte még Nagy Bogi, most pedig Nelly Furtado jön a Turn Up the Lights-al. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat! Ha van közlekedési hír, várom a 0620-55-55-155-re, ami biztos, hogy az M6-oson a Pécsvárad-Vémént csomópont közelében a mai napon a 171-es és a 172-es kilométer között aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon a belső sávba terelik az autósokat. Jó utat, és közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből is. James Blunt-tól a Best FM-en.
0: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Egy kicsivel több lesz ma az égen a felhő, de marad a meleg indián nyár, 21-26 fokkal, holnap visszatér a napos idő, és hogy mikor érkezik az igazi ősz, az is kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, nem sokára a Britney Spears-el folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Opera premierre készül a Pécsi Nemzeti Színház. Ma már többfelé előfordulhatnak felhős időszakok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten újabb premier várja a Pécsi Nemzeti Színház közönségét. A teátrum ezúttal az opera kedvelőknek kedvez. Október 10-én a Nagy Színházban lesz látható Puccini Pillangó kisasszony című operájának bemutató előadása. A rendező Juranics Tamás, Kossuth díjas, érdemes művész. Puccini műve több mint 120 éve jelen van az opera repertoárban. A pécsi előadás a zene és a drámai történet szoros egységére épít. A címszerepben Ferenci Orsolya és Hanna Kimkó látható. Az előadásról bővebben a színház oldalán érdemes tájékozódni. A NAV baranyai munkatársai a következő napokban is folytatják a megyében az ellenőrzéseket. A tervezett menetrend szerint kedden Pécsett keresik fel a Rákóczi úton működő vendéglátóhelyeket, csütörtökön pedig Komlón térnek be az éttermekbe, büfékbe, kávézókba. Ismét számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget és gyümölcsöt kínáló kereskedők is Baranya egész területén. A magyar labdarúgó válogatott ma ismét Ukrajna csapatával találkozik a Nemzetek Ligájában. A két együttes szeptember 25-én már meccselt, akkor Budapesten Ukrajna győzött 1-0-ra. A mai visszavágót a szlovákiai Nagyszombaton rendezik. A csoportban Ukrajna jelenleg a második, Magyarország a harmadik helyen áll, egyaránt 4 ponttal. Ahhoz, hogy a magyar válogatott megőrizze reális esélyét a feljutásra, legalább 1 pontot kell szereznie a mai találkozón. A mérkőzés este 3:49-kor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nyugat felől egy hideg csepp érinti térségünket, így a napsütést gyakran zavarhatják felhők, helyenként tartósan felhős idő is kialakulhat. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. A szél általában mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék. Egy fokkal felhősebb idővel indul a hét, mint ahogyan azt megszoktuk az elmúlt napokban. A napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de esni nem fog. 21-26 fok valószínű, holnap visszatér a napos idő, de lehetnek fátyol felhősebb periódusok is. 22-27, szerdán 23-27 fok, aztán valamikor csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos őszi idő. És jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Ez a French Affair és a Sexy a Besten.

0: Houston! Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Mindjárt 7 óra, jó reggelt, megszólal a 0. órát jelző csöngő hamarosan, a pedagógusok világnapján. A következő órában pedig biztosan hozom majd Bryan Adams Sikénnel közös dalát. És itt lesz Báj Alex is.
2: Emlékszem rá egy fesztiválról, a fős teraszról, te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október 16-án rendezik az Irány a PTE Kultúrfestet. Napközben 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A továbbtanulás előtt állókat várja a Pécsi Tudományegyetem az idei Irány a PTE Kultúrfesten, október 16-án a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezen a napon az érdeklődők egy helyen ismerkedhetnek meg a PTE valamennyi karával, egyetemi szervezetekkel és partnerekkel, így egy nagyszabású egyetemi nyílt napon vehetnek részt. Felvételi tájékoztató előadások, tanácsadások és tudományos bemutatók is lesznek. Találkozni lehet majd a PTE oktatóival és hallgatóival, akik kérdésekre is szívesen válaszolnak, és minden segítséget megadnak a továbbtanulással kapcsolatban. A rendezvényre a Kultúrfest hivatalos oldalán lehet regisztrálni. Szeptember végén a közlekedésre veszélyes fákat vágtak ki a Komló Mecsek Jánosi és Kisvaszar közötti úton. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint a munkák nagy része a tervezett időben lezajlott, ám kisebb befejező munkálatok akkor elmaradtak. Ezeket október 5-től hétfőtől végzik el a szakaszon. A hónap során pedig a tervek szerint rendrakási munkák is zajlanak majd az út mentén, így fokozott óvatossággal kell közlekedni. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az Imre Boglárka iparművész tervezte magyar pásztor és vadász kutyafajtákat bemutató sorozatból, ezúttal a Pumi nevű érme vált elérhetővé. A színes fémből készült emlékérme névértéke 5000 forint, fizetőeszközként való használata azonban kerülendő, hívta fel a figyelmet a jegybank.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nyugat felől egy hideg csepp érinti térségünket, így a napsütést gyakran zavarhatják felhők, helyenként tartósan felhős idő is kialakulhat. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. A szél általában mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Október 5-e van, az aurélokat lehet ünnepelni. 0620 55 55 155. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ezt elkezd, nem sokára Sasha is jön, az I Feel Lonely-val, és még ebben a fél órában biztosan énekel, Zséda is itt a Besten.
0: Best FM!

0: közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
1: Bestefem a legjobb zenék, jó reggelt, jó utat kívánok! Aszfaltoznak az M3-ason a 60 nyugat csomópontnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a külső és a leálló sávon lehet csak autózni, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik az autósokat. Jó utat hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Bestefem, a legjobb zenék.

West FM a legjobb zenék, rögtön 7:30 jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentéssel. Egy biztos, csütörtök péntek magasságában jön az igazi hűvös, csapadékos, borongósabb őszi idő, addig kitart a vénasszonyok nyara. Ugyanaz is igaz, hogy ma egy fokkal több lesz a fátyol felhő az égen, de marad a kellemes 21-26 fok. Részletek a hírek végén, aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, a Faith No More-tól.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi diákok is pályázhatnak a Burza Hungarika ösztöndíj támogatásra. Ma sokfelé felhős idő várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pécs is csatlakozik a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A város honlapján már elérhető a részletes pályázati kiírás. Olyan szociálisan hátrányos helyzetű, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló vagy odakészülő fiatalok pályázatát várják, akik a város területén lakóhellyel rendelkeznek. A beérkezett igényeket kizárólag szociális rászorultság alapján bírálják el. A pályázatokat november 5-éig lehet benyújtani. Szeptemberben új elnököt választottak a média tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécsett szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. A férfi kézilabda NB1B-ben szombaton idegenben az Ózd otthonában lépett pályára a Tom Trans Komló. A meccsen 38-31 arányú borsodi győzelem született. Péter Szabó Dávid, a baranyaiak vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, csak részben tudták megvalósítani azt, amire készültek, és a 38 kapott gól nagyon sok. A Komló jelenleg a 11. helyen áll a tabellán. A következő fordulóban, október 17-én, a Veszprém U21-es csapata érkezik a városi sportcsarnokba. Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nyugat felől egy hideg csepp érinti térségünket, így a napsütést gyakran zavarhatják felhők, helyenként tartósan felhős idő is kialakulhat. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. A szél általában mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Turn up the music.

DJ. So listen, what I'm

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-e van, hétfő, sok boldogságot, kedves aurélok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1947-ben a mai napon született Brian Johnson, angol énekes, dalszerző, szövegíró, az AC/DC frontembere. Ben a mai napon született Bob Geldof, írénekes, dalszerző, színész, politikai aktivista, a Pink Floyd The Wall című filmjének főszereplője. 1952. október 5. megszületett Harold Faltermeyer, Grammy-díjas német billentyűs zeneszerző. Leghíresebb szerzeményei közé tartozik a Top Gun instrumentális betétdala, vagy a Beverly Hills-i Zsaru ikonikus főcímdala. Ben ezen a napon született Kate Winslet, Oscar-díjas angol színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Értelem és érzelem, az Apró titkok és természetesen a Titanic. 83-as születésű amerikai színész Jesse Eisenberg zárja, olyan filmek sztárja, mint a Zombieland 1-2, a Közösségi háló vagy a Szempényvesztők. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A kora őszi jó időben a levegőben szálló pókvonalak, vagyis az ökörnyál a ragyogó napsütésben úgy csillognak, mint az idős asszonyok őszhajszálai. A régi népi hiedelmek ezeket a vonalakat a sorsot fonó boszorkányokhoz vagy idős asszonyokhoz kötötték. Innen a vénasszonyok nyara elnevezés. Ami még csütörtökig biztosan velünk marad, részletek a hírek végén. Mindjárt 8 óra, jó reggelt! Az biztos, hogy a következő órában szól majd Gloria Estefan dala. És persze jönnek magyarok is, például a BSV. Neked minden. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
5: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Bécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Bécs Café. Bécs, Széchenyi tér 1.
6: Éjszakai fürdő a Harkennyi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkennyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
7: Október 9-én és 10-én Lego kaland lesz a Cella Szeptihóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
6: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Október 16-án rendezik az Irány a PTE Kultúrfestet. Napközben 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A továbbtanulás előtt állókat várja a Pécsi Tudományegyetem az idei Irány a PTE Kultúrfesten, október 16-án a Zsolnay Kulturális Negyedben. Ezen a napon az érdeklődők egy helyen ismerkedhetnek meg a PTE valamennyi karával, egyetemi szervezetekkel és partnerekkel, így egy nagyszabású egyetemi nyílt napon vehetnek részt. felvételi tájékoztató előadások, tanácsadások és tudományos bemutatók is lesznek. Találkozni lehet majd a PTE oktatóival és hallgatóival, akik kérdésekre is szívesen válaszolnak, és minden segítséget megadnak a továbbtanulással kapcsolatban. A rendezvényre a Kulturfest hivatalos oldalán lehet regisztrálni. Október 5-e és 11-e között rendezik az Országos Könyvtári Napokat. A program sorozathoz a Pécsi Csorbagyőző Könyvtár és Fiók Könyvtárai is csatlakoztak. A héten így rendhagyó olvasóklub, kiállítás megnyitók, könyvbemutatók és irodalomterápiás foglalkozások is lesznek. A legkisebbeket pedig mese délutánnal és gyermekfoglalkozásokkal várják. A részletekről a Csorbagyőző Könyvtár elérhetőségei lehet tájékozódni. Lakossági fórumot tartanak októberben Komlón. A téma a Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének tervismertetője és a városi mobilitás, vagyis Komló fenntartható városi mobilitási tervének bemutatása. A fórumra október 14-én délután 4 órától kerül sor a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében.
3: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
8: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nyugat felől egy hideg csepp érinti térségünket, így a napsütést gyakran zavarhatják felhők, helyenként tartósan felhős idő is kialakulhat. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. A szél általában mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd.
3: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában Robbie Williams-től nem sokára Néo is énekel, az órát pedig a Shakedown at Night című slágere kezdi. 5 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Aurélok, szülinaposok, sok boldogságot!
3: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzük, hogy indul a hét az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: 4:09 körül nagy a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, az M4-esen Üllő közelében, az M7-esen szintén a bevezető szakaszon és előtte Érdtől kezdődően. Az 1-es főút Biatorbágyon nagyon-nagyon lassú, szintén a főváros felé, de ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-esen Mende térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Jobbulást a betegeknek, elkezdődött a suli. Ez minden évben így van, 2-3 hét, és mindenki tüsszög, taknyol. Szószik, Néó dalával megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a Pénasszonyok nyara, az indián nyár, ha minden igaz, csütörtökig tart. Ma is 21-26 fokra, az elmúlt napokhoz képest egy fokkal több fátyol felhőre, de alapvetően napsütéses, szép őszi időre lehet készülni. Részletek a hírek végén rögtön 8:30, jó reggelt, a Wakefield dalát indítom mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Opera premierre készül a Pécsi Nemzeti Színház. Ma már többfelé előfordulhatnak felhős időszakok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A héten újabb premier várja a Pécsi Nemzeti Színház közönségét. A teátrum ezúttal az opera kedvelőknek kedvez. Október 10-én a Nagy Színházban lesz látható Puccini Pillangó kisasszony című operájának bemutató előadása. A rendező Juranics Tamás, Kossuth díjas, érdemes művész. Puccini műve több mint 120 éve jelen van az opera repertoárban. A pécsi előadás a zene és a drámai történet szoros egységére épít. A címszerepben Ferenc Orsolya és Hanna Kimkó látható. Az előadásról bővebben a színház oldalán érdemes tájékozódni. A NAV baranyai munkatársai a következő napokban is folytatják a megyében az ellenőrzéseket. A tervezett menetrend szerint kedden Pécset keresik fel a Rákóczi úton működő vendéglátóhelyeket, csütörtökön pedig Komlón térnek be az éttermekbe, büfékbe, kávézókba. Ismét számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget és gyümölcsöt kínáló kereskedők is Baranya egész területén. A magyar labdarúgó válogatott ma ismét Ukrajna csapatával találkozik a Nemzetek Ligájában. A két együttes szeptember 25-én már meccselt, akkor Budapesten Ukrajna győzött 1-0-ra. A mai visszavágót a szlovákiai Nagyszombaton rendezik. A csoportban Ukrajna jelenleg a második, Magyarország a harmadik helyen áll, egyaránt 4 ponttal. Ahhoz, hogy a magyar válogatott megőrizze reális esélyét a feljutásra, legalább 1 pontot kell szereznie a mai találkozón. A mérkőzés este 3:49-kor kezdődik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biocom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nyugat felől egy hideg csepp érinti térségünket, így a napsütést gyakran zavarhatják felhők, helyenként tartósan felhős idő is kialakulhat. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. A szél általában mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 5-én hétfőn a Pedagógusok Világnapján. Így van, nagy tapsot nekik, és ma van ő felsége titkos ügynökének, James Bondnak a napja is. 1962-ben ugyanis október 5-én volt a Dr. No az első James Bond film premierje, de mi most kozmikus távlatokban gondolkodunk tovább, jön a Savage Garden és a To the Moon and Back, pontosan 3:49-kor, itt a Best FM-en. Jó reggelt, jó hetet!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túlélesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindig nézd az élet napos oldalát. Nem véletlen az idézet. 1969. október 5-én sugározta a BBC a Monty Python repülő cirkuszának legelső epizódját, ugye az elhíresült fütyülős dalból. Az Always Look of the Bright Side of Life-ból idéztem. Most még könnyű az élet napos oldalát nézni, na de csütörtöktől péntektől már nehezebb lesz, akkor ideér végérvényesen. A borongós, hűvös, felhősebb őszi idő, addig viszont kitart a vénasszonyok nyara. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig jön majd Lenny Kravitz. És Rúzsa Magdi is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Október 16-án rendezik az Irány a PTE Kultúrfestet. Napközben 25 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Én Szanna Mária vagyok. A továbbtanulás előtt állókat várja a Pécsi Tudományegyetem az idei Irány a PTE Kultúrfesten, október 16-án a Zsolnai Kulturális Negyedben. Ezen a napon az érdeklődők egy helyen ismerkedhetnek meg a PTE valamennyi karával, egyetemi szervezetekkel és partnerekkel, így egy nagyszabású egyetemi nyílt napon vehetnek részt. Felvételi tájékoztató előadások, tanácsadások és tudományos bemutatók is lesznek. Találkozni lehet majd a PTE oktatóival és hallgatóival, akik kérdésekre is szívesen válaszolnak, és minden segítséget megadnak a továbbtanulással kapcsolatban. A rendezvényre a Kultúrfest hivatalos oldalán lehet regisztrálni. Szeptember végén a közlekedésre veszélyes fákat vágtak ki a Komló Mecsek Jánosi és Kisvaszar közötti úton. A Mecsekerdő ZRT tájékoztatása szerint a munkák nagy része a tervezett időben lezajlott, ám kisebb befejező munkálatok akkor elmaradtak. Ezeket október 5-től hétfőtől végzik el a szakaszon. A hónap során pedig a tervek szerint rendrakási munkák is zajlanak majd az út mentén, így fokozott óvatossággal kell közlekedni. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az Imre Boglárka iparművész tervezte magyar pásztor és vadász kutyafajtákat bemutató sorozatból, ezúttal a Pumin nevű érme vált elérhetővé. A színes fémből készült emlékérme névértéke 5000 forint, fizetőeszközként való használata azonban kerülendő, hívta fel a figyelmet a jegybank.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nyugat felől egy hideg csepp érinti térségünket, így a napsütést gyakran zavarhatják felhők, helyenként tartósan felhős idő is kialakulhat. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. A szél általában mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Több mint testőr volt egy ilyen című film, ugye Whitney Houstonnal, hát most egy másik díva ismétli meg a való életben. Több mint testőr, Jennifer Lopez-t kézenfogva fotózták le sármos testőrével. Hölgyek, urak, jó reggelt, jó hetet kívánok, 5 perccel múlt 9, J-Lo kezdi az órát, de készül a CNC Music Factory. Jön az Endein a Beautiful Things-el, Craig David Sting-el, az Aerosmith és Ákos is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, friss hír az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy előtt, az 5 kilométeres torlódás nagyjából fele rálóg az M0-ásra is, ahol már az M7-es csomópontja után bedugul a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, telefon SMS Viber számunk 0620 55 55 155, ahol most folytatjuk, ott nincsenek utak. Fly away, Lenny Kravitzzel repülünk tovább a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, csodálatos zene szólt, Amazing a címe is, az Aerosmith zenélt, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig jó híreim vannak. Folytatódik a csodálatos indián nyár, a vénasszonyok nyara 21-26 fokkal, igaz, ma egy kicsit több fátyol felhő lesz az égen. Csütörtökön jön egy hidegfront és véget vet az őszi nyárnak. Mi pedig megyünk tovább egy újabb kedvenccel, az ezeret forduló legnagyobb slágerei közül, Brandy és a Barbaras érkezik a Besten.

lesz a fenn a legjobb zenék, de hogy miért pont vénasszonyok nyarának hívják? Az egyik magyarázat szerint a nyírkos reggelek után a délutáni meleg napsütésben az idősebb asszonyok szívesen ültek ki a ház elé a padra beszélgetni, varogatni vagy fonni, hogy még egyszer utoljára élvezzék a nyári meleget a tél beállta előtt. És a következő percekben is érezhetjük, ahogyan a Rio de Janeiro-i napsütés simogatja az arcunkat. Jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas közöse, Más Canada a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De előbb hírek, a végén részletek az időjárás jelentésben az indián nyárról. Előjáróban annyit csütörtökig gyűjthetjük a D-vitamint.
2: Fekszünk a strandon, szól a vidéki sanzon.
1: Fekszünk a strandon, a Bagosi Brothers Company dala is szól majd, akár csak Sonicé. Ez lesz a Sky, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsi diákok is pályázhatnak a Burza Hungarika ösztöndíj támogatásra. Ma sokfelé felhős idő várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pécs is csatlakozik a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A város honlapján már elérhető a részletes pályázati kiírás. Olyan szociálisan hátrányos helyzetű, a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló vagy odakészülő fiatalok pályázatát várják, akik a város területén lakóhellyel rendelkeznek. A beérkezett igényeket kizárólag szociális rászorultság alapján bírálják el. A pályázatokat november 5-éig lehet benyújtani. Szeptemberben új elnököt választottak a média tanács élére. Polyák Gábor jogász kommunikációs szakember tölti be a posztot, aki siklósi születésű, Pécsett szerzett diplomát és számos szállal kötődik Baranyához. Az újonnan megválasztott elnök a Pécs Aktuálnak és a Pécsi Köznek adott exkluzív interjút, melyben a magyarországi sajtószabadságról, az elmúlt időszak vidéki nyilvánosságáról, média és nyilvánosság politikájáról is beszélt, épp úgy, mint a jövő terveiről. A teljes beszélgetés már elérhető a Pécs Aktuál hírportálon. A férfi kézilabda NB1B-ben szombaton idegenben az Ózd otthonában lépett pályára a Tom Trans Komló. A meccsen 38-31 arányú borsodi győzelem született. Péter Szabó Dávid, a baranyaiak vezetőedzője a mérkőzés után azt mondta, csak részben tudták megvalósítani azt, amire készültek, és a 38 kapott gól nagyon sok. A Komló jelenleg a 11. helyen áll a tabellán. A következő fordulóban, október 17-én, a Veszprém U21-es csapata érkezik a városi sportcsarnokba. Hétfőtől várhatóan egy hónapon át helyreállítási munkákat végez a Biokom Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárják. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál, a helyszínen útszűkület van érvényben. A 66-os úton Pécs belterületén egy víznyelő karbantartása zajlik, a helyszínen egy forgalmi sávot lezártak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma nyugat felől egy hideg csepp érinti térségünket, így a napsütést gyakran zavarhatják felhők, helyenként tartósan felhős idő is kialakulhat. Jelentős csapadék azonban továbbra sem várható. A szél általában mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában a Simply Redtől, Justin Timberlake-től, Kelly Clarksontól nem sokára Tiziano Ferro is énekel, az órát pedig a Basti indítja a Pompeijjel. 5 perccel lassan 6-tal múlt 10. Jó hetet, jó munkát, jó utat kívánok! Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Időutazásunkban A-tól Z-ig és oda-vissza keresztül Kasul bejárjuk a 90-es és 2000-es éveket. Az évszám most 1994, jön az Art to the A, Stephen James Lewis-tól, művész nevén CJ Lewis-tól, és annak ellenére, hogy rádiós kedvenc és óriási sláger volt, csak a 34. hely jutott neki az Egyesült Királyság hivatalos kislemezlistáján.

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hír. Új terelés épült ki a hétvégén az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon. A 18-as érdi csomópont és az M0-as csomópont között a háromból a legbelső sávot lezárták. A terelés elejénél ne megszokásból vezessünk. Lassítani kell, hogy a külső sávokra a kisorolást időben meg tudjuk kezdeni. Főleg a reggeli csúcsforgalmi időszakban lehet számítani az új forgalmi helyzet miatt lassabb haladásra, torlódásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Élvezzük ki az indián nyarat, csütörtökig tart. A következő órában szól az Indian Summertime, a 90-es és 2000-es éveket pedig a Desperado is elhozza majd. Mindenek előtt hírek, a végén részletes időjárás jelentés, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A jótállási szabályok betartására összpontosít a fogyasztóvédelem. Halottjuk is van az éjjeli orosz csapásoknak Ukrajnában. Kitart a kellemes őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a fogyasztóvédelmi hatóság a jótállás tekintetében, a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: A vezetés közben mobilozókra csap le a rendőrség a héten. Az ORFK ezzel egy összeurópai akcióhoz csatlakozik. A járőrök nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyelik, azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Lakóházakat, iskolát és kávézót is találat ért hajnalban Harkivban. Az orosz légi csapásokban egy ember meghalt, 6 megsérült az ukrajnai városban. Odesszában ipari és kikötői létesítmények ellen vetettek be drónokat és rakétákat. Sérültekről innen nem érkezett jelentés. Tolató mozdony siklott ki reggel a déli pályaudvaron. Az állomáson ezért csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Inform. Átmenetileg több vágányon is szünetel a forgalom, így a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Egyes vonatok csak Budapest-Kelenföldig közlekednek, illetve onnan is indulnak. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha valaki eltéved Afrikában, a Namib sivatagban, és nem találja a kivezető utat, közben pedig egyfolytában a Totó Afrikáját hallja, ne aggódjon, nem az ő készülékében van a baj. Egy német namíbiai művész ugyanis egy egyedülálló hanginstallációt készített a Namib sivatagban. Egy napelemes rendszerre kötött MP3 lejátszót és hangszórókat állított fel, amelyek a sivatag közepén a végtelenségig loopolva játsszák a Totó Afrikáját, amely most Carl Wolf feldolgozásában indítok. 4 perc múlt 11. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

Nem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10

tovább. Best FM, ha a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Irány 1997, amikor sorban álltunk az első Harry Potter könyvért, amikor sírtunk a Titanicon, és amikor öt brit Chelsea egy kicsit feldobta a napunkat. Megjelent ugyanis a Spice Up Your Life, a Spice Girls második albuma Spice World felvezetőjeként Hú, mennyi Spice, és azonnal a brit slágerlista élére ugrott.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Korábban a 66-os főúton Sázsd térségében autó és autóbusz ütközött. A 30-as kilométernél félpályás korlátozásra kell készülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és az ATV Let You Go-jával indul az új hét első délutánja. Rögtön dél, jönnek a friss hírek, jó étvágyat, ha már aktuális az ebéd, Mákszem Levente vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Bécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Bécs Café. Bécs, Széchenyi tér 1.
3: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
4: Október 9-én és 10-én Legó kaland lesz a Cella Szeptikóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mázbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Még mindig sok helyen gyulladt ki a száraz növényzet, vadasparki belépő járhat a begyűjtött hernyókért Pekingben. Csütörtökig kitart a kellemes kora őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban vagy Nógrádban is. A Békés megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. Országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A mostani közlés szerint a választásokat várhatóan november 29-ére írják ki. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét. Arról mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
6: A magyar szabadsághoz nem csak a magyar nemzetnek, hanem is, ahogy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, ami mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születések, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
5: Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért a kínai nemzeti ünnephez kötődő munkaszünet idejére versenyt hirdetett. Ebben már több mint 2000-en kapcsolódtak be. A résztvevők kesztyűkkel, evőpálcikákkal felszerelkezve vágtak neki a kihívásnak, amint egy 223 hektáros parkban. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép délutánt, kellemes napot kívánok mindenkinek, és jó kis hétkezdést, én Majoros Rita vagyok. Kezdjük akkor együtt a hétvég első délutánját nagy lendületben, és remélem, hogy már teli hassal. Egyébként jó étvágyat kívánok az ebédelőknek, az Airi Mafiába, Beyoncéval, vagy éppen ATB Let You Go dalával. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telt a hétvége, és egy kicsit tudtak lazulni, pihenni ezen a csodás őszi hétvégén. Én magamba szívtam az összes D-vitamint, amit csak tudtam, és jártam az erdőt, túráztam egy hatalmasat egy kedves barátnőmmel. Készülünk közösen egy ilyen teljesítmény túrára, úgyhogy megvolt arra is az edzés a hétvégén. Jó sok kilométert tettünk a lábunkba, és a csodás az erdő ilyenkor ősszel. És azt kell, hogy mondjam, hogy maximálisan feltöltődve érkeztem meg ide a hétfő délutánba. Ha esetleg önök kevésbé, mert mondjuk munkával, vagy bármi mással telt a hétvége, akkor adok az energiából. Úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián, és töltsük együtt a délutánt. Ed Sheerannel, a Bieberszel, a Hanzonnal, vagy éppen Coolioval mindjárt érkezik a Tűhet. Én pedig hamarosan hozok majd közlekedési információkat, a nap kérdését is felteszem, szóval egyszerűen csak legyünk együtt ma délután, és élvezzük Coolio dalát, Tűhet a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számíthatnak rám, hogyha közlekednek, bármerre is az országban, jövök a legfrissebb infokkal. A 81-es főúton Ászár közelében az 51-es kilométernél egy autó fának csapódott. A főutat le is zárták és megállították a forgalmat. Az M5-ös autópályán Budapest felé a 49-es kilométernél kaszálnak egy sávzárás mellett. A munkavégzés helyszíne mögött több kilométeres a torlódás. Az M7-esen pedig Budapest felé egy új terelést építettek ki a 18-as érdi csomópont és az M0-es autóúti csomópont között, a belső sáv zárva is van, a munka mögött lassulás van. 0620 55 55 155, én pedig ide várom ma is az útinfókat, ha járnak elnek az ország útjain és látnak valamit, írjanak, de ha felhívnának, azt is nagyon megköszönöm. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM! 101 hét Best FM! A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy kicsit ilyen kétségbeesett hangvételű üzenetet kaptam Erikától, de megpróbálok segíteni. Azt írja, hogy ők megebédeltek az irodában, és most visszatértek a munkához, és hát az a helyzet, hogy nagyon sok határidős munkájuk van, és ötödike a határidő, szóval ma addig nem tudnak hazamenni, amíg nem végeznek azzal a rengeteg mindennel, ami még hátra van, és amit a múlt hétről igazából átpakoltak erre a hétre, hogy majd hétfőn megcsináljuk, de szerintem vagyunk sokan ezzel így. Úgyhogy Erika arra kért, hogy a következő órában és a következő délutánon ne hagyjam őket cserben, egy kicsit pörgessen fel az irodában is a hangulatot. Hát én mindent meg fogok tenni, hogy egy kicsit könnyebb legyen visszatérni a munkához, de legalább jó fej a főnök, hogy hagyja, hogy a háttérben azért bömböljön a rádió. Például a Counting Crows dala. És jön majd a Follow the Flow is. Kitartás nektek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az idegtudomány új korszakának alapjait rakták le az idei orvosi élettani Nobel-díjasok. Hatalmas bomba került elő Vecsésen, napokig kitarthat a szép őszi idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az optogenetika kifejlesztéséért jár idén az orvosi élettani Nobel-díj három tudósnak. A módszer lehetővé teszi annak vizsgálatát, miként alakítják az idegsejtek az emlékeket, az érzelmeket és a viselkedést az agyban. A bizottság szerint Peter Hegemann és Georg Nagel német, valamint Carl Deisseroth amerikai kutató az idegtudomány új korszakának alapjait rakta le munkájával. A díjakat december 10-én adják át Stockholmban. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a rendőrök a héten. Az ORFK egy összeurópai akció keretében nem csak a kézben tartott mobillal telefonálókat figyeli, azt is próbálja kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen. Az őszi munkák miatt gyakrabban találkozhatunk mezőgazdasági gépekkel az utakon. Fontos, hogy vezessünk körültekintően és tartsuk be az elsőbségi szabályokat. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, hiszen ezek a járművek nélkülözhetetlen mezőgazdasági munkát végeznek. Ugyanakkor a munkagépek vezetőinek is több szabályra kell figyelniük, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékberendezést, légféket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényező berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körön ki kell terjedni a pótkocsira és a további gondotmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Földútról szilárd útra történő felhajtás előtt a járműre tapadt soron el kell távolítani, hogy az ne szennyezze be az utat.
1: Második világháborús német romboló bomba került elő Vecsés külterületén. A 250 kilós szerkezetre egy építkezésnél bukkantak a Pest megyei településen, ugyanitt előkerült egy szintén német 50 kilogrammos bomba is. Az eszközöket a honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és ott majd megsemmisítik. Ma ismét derült vagy fátyolfelhő száraz napunk lesz, odakint 22-26 fok is lehet. Késő estére mindebből 8-15 fok marad. Holnap is nagyon hasonló időre készülhetünk. A reggel meglehetősen csípős lehet, 1-6 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben ismét 22-26 fokra van kilátás. Szerdán is sok napsütés ígérkezik, de a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, és néhol kisebb eső sem kizárt. Megint akár 26 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en, és akik visszatértek a munkába ebéd után, hát csapjanak a munka közé. Geszti Péter és Péterfi Bori dalával jön a Csak te meg én, mert azt kérték az előző órában a hallgatók, hogy egy kicsit munkához felpörgető dalokat hozzak, úgyhogy a Counting Crows-zal nyitok is. Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az előző órában is említettem, hogy megint csak túrázni voltam ezen a hétvégén, úgyhogy arra gondoltam, hogy a hallgatóságot is megkérdezem így a napkérdése kapcsán, hogy mik a kedvenc kiránduló vagy éppen túrázó helyeik itthon, hogyha őszi hónapról van szó. Én ebben a hónapban szeretek a leginkább túrázni. Hát a tavasz még talán a másik ilyen, de az ősz, amikor kezd minden egy kicsit elcsendesedni, elaludni, és a fák is mindenféle színben pompáznak, én ezt imádom a legjobban, és csak úgy ropog a levél a talpam alatt, vagy a cipőm, bakancsom alatt. Én ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyszerűen kikapcsol, kimozdít mindenből, úgyhogy hát jöhetnek a tanácsok, tippek akár egymásnak is. Mik a legjobb kiránduló, vagy éppen túrázó helyek itthon ősszel? Erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de akár nyugodtan lehet képeket is küldözgetni Viberen, vagy ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Jöhetnek az üzenetek. Adjunk tényleg tippeket egymásnak, hogy hova érdemes ilyenkor ősszel kirándulni menni. Még csak hétfő van, szóval akár már lehet a hétvégét is így tervezni. Na, várom a tippeket, a Depeche Mode dalát pedig a folytatásban cserébe hozom itt a Free Love a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M7-es autópályán Budapest felé új terelést építettek ki. A 18-as érdi csomópont és az M0-as autóti csomópont között a belső sáv zárva is van. A munkaterület mögött pedig lassulás van, úgyhogy ezzel kell számolni. Budapestről is kaptam egy információt, hogy a József körút és a Rákóczi út kereszteződésében, vagyis a Blaha Lujza téren baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, de egyébként több taxis hallgató ma is írt, ezt nagyon köszönöm, hogy egészen jól járható a város. És ez maradjon is így. 0620-55-55-155, ha pedig bárki bármit lát, ezen a telefonszámon jelentkezhet. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én éppen megszoktam, hogy 2026 van. Elfogadtam, már végre nem a 2025-öt írtam le, és át kell javítani, hanem a 2026-ot, és már itt vagyunk október elején, pontosabban október 5-én. Elképesztő, ahogy szalad ez az év, és szalad az idő. Hát mi pedig akkor így szaladjunk a következő órába is, mert hogy ebből a délutánból is eltelt már 2 óra, pár perc is jönnek a legfrissebb hírek. Aztán a Gorillazzal nyitok. És jön majd Karamell is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jól szerepelt hazánk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Sokan mentek ki a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Csütörtökig kellemes idő, aztán lehűlés ígérkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is fokozottan ellenőrzik a jótállási szabályok betartását a fogyasztóvédők. A kormányhivatalok egyebek mellett azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják-e ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatások, valamint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállására. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
1: Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet, országszerte pedig folyamatosan tüntetések zajlanak. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Ismét jól szerepeltünk az Európai Madár Megfigyelő Napokon. Hazánk 2. és 1/3. Helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október 1. hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt, itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek után bronzérmes lett a csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most először a Hung Expo-n tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásában Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyvesszervezetek szakemberei is részt vettek. Ma is nagyrészt derült időnk lesz, néhány fátyol felhő költözhet az égre, de ezekből aztán egyre kevesebb lesz. A levegő 22-26 fokig melegszik. Holnap-holnap után is nagyon hasonló időre készülhetünk, bár szerdán a Dunántúlon már felhősebb lehet az ég, néhol kisebb eső sem kizárt, ismét 22-26 fok várható. Csütörtökön aztán megvastagszik a felhőzet, többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. Péntektől a csúcsértékek már 20 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szív délutánt, 2 óra után is mindenkinek. Ahogy már itt az óra végén is beszéltük, eléggé szalad az idő, úgyhogy szalad ez a délután is, ez a hétfő délután, bár talán hétfő lévén nem is bánjuk annyira. Szóval 2 óra múlt, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Best FM, ahol már nyitja is az órát a Gorillaz, jön a félgőd. Nagyon szép napot, tartsanak velem!
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. Letenye felé lezárták a külső és a belső sávot, mert burkolatfelújítás van. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest felé pedig a középső és a külső sáv autózható. A terelés mögött lassulás van. A 6-os főúton Pécsen két autó ütközött a 194-es kilométernél a Szigetvár felé vezető külső sávon. Le is zárták azt. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha valakinek van útinfója. Nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, akár írásban, akár hívásban. Én pedig cserébe Árás Dalát hozom, hogy útközben is jó hangulat legyen. Jön a Boroboro a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a legjobb túrahelyek, legjobb kirándulóhelyek ősszel kis hazánkban. Ez a napi téma, ez a nap kérdése. Ki hol szeret ilyenkor ősszel leginkább kirándulni? Azt írja Anita, hogy ő a Mecsekben. Imádja, egyszerűen nem tudja megunni, Pécsen nőtt fel, úgyhogy egy karnyújtásnyira van, és még bár Budapestre költözött, még így is nagyon sokat jár haza, és nagyon sokat jár ilyenkor a Mecsekben. Akkor Anita, egy virtuális pacsit már küldök is, nekem Óbánya a legnagyobb kedvencem, és természetesen a pisztránk sem maradhat el ilyenkor. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide még a hasonló üzenetek. Ha valakinek van kedvenc, vagy ilyen bejáratott helye ilyenkor ősszel, vagy akár egyébként más évszakban is, de mondjuk ilyenkor a legszebb, akkor jöhetnek ezek. Én pedig a legjobb zenéket hozom, akár kirándulás mellé is a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: gondolsz, tudom. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, mikor indulunk már?
2: Anya, mikor indulunk már?
3: Gyerekek, amint beindul az autónk.
4: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
5: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
6: Október 9-én és 10-én Legó kaland lesz a Cella Szeptihóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus fal festményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
5: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Lezajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. Folytatódik a jobbára napos őszi idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október első napjaiban Pécset zajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. A Kodály Központban a Pannonfélharmonikusok közreműködésével versengtek a fiatal dirigensek, akik Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit vezényelték. A zsűri végül 10 versenyzőt, köztük egy magyar karmestert, Szűcs Aport juttatta tovább. A középdöntő hétfőn kezdődött Budapesten, a döntő küzdelmei után október 10-én gálakoncerttel zárul majd a sorozat. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a három történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. A NAV baranyai munkatársai a következő napokban is folytatják a megyében az ellenőrzéseket. A tervezett menetrend szerint kedden Pécset keresik fel a Rákóczi úton működő vendéglátóhelyeket, csütörtökön pedig Komlón térnek be az éttermekbe, büfékbe, kávézókba. Ismét számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget és gyümölcsöt kínáló kereskedők is Baranya egész területén. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az Imre Boglárka iparművész tervezte, magyar pásztor és vadász kutyafajtákat bemutató sorozatból ezúttal a Pumin nevű érme vált elérhetővé. A színes fémből készült emlékérme névértéke 5000 forint, fizetőeszközként való használata azonban kerülendő, hívta fel a figyelmet a jegybank. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Windisman Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette, ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
7: Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint péntekig folytatódik a vénasszonyok nyara. Kedden is sok napsütés várható, egy-két fátyol felhő megjelenhet az égen, esőre viszont holnap sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 4, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Anika, köszönöm szépen, hírek, információk legközelebb 4-kor a Besten. További kellemes étkezést kívánok a mikrofonnál, este hatig H. Horváth László. Indítom az zenei maratont, velünk lesz hamarosan a francia sztár DJ David Guetta és egy dal 2002-ből Just a Little More Love. Előtte jönnek Timbalandék.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jelenleg is 26 fokot méretünk Pécset, viszont nem tart sokáig az indián nyár, hogy meddig húzza időjárásunk, hamarosan jönnek a részletek. Addig is várom a közlekedési infókat SMS-ben és Viberen keresztül a számom 30-as 889 107-es. Itt lesz a folytatásban Heinz Gábor Biga, a Super Stereo, előtte pedig jön a Backstreet Boys a 90-es évekből, a tengeren túlról. Yeah.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. A következő napokra érdemes szabadtéri programot szervezni, hiszen kimondottan kellemes lesz az időjárásunk. Holnap reggel 4-5, napközben szintén 26-27 fok lesz sok-sok napsütéssel. Aztán a szerda még napos lesz 26, akár 27 fokkal, csütörtökön viszont jön egy kettős front, ott reggel 11, napközben a 23-24 fok a jellemző, és a szakemberek mondanak körülbelül 2-4 mm esőt. A péntek már jóval szeresebb és csapadékosabb lesz reggel 11, napközben maximum 15-16 fokkal, míg a szombat és a vasárnap tartja az esős időt 19-20-as értékekkel. Az időjárás hírei után hamarosan szólnak a legjobbak, velünk lesz majd például Whitney Houston 90-es klasszikus a 98-ból, My Love is Your Love, adom az újdonságot Ákostól Tükör, előtte pedig rappelget Asher.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
2: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Éjszakai fürdő a Harkennyi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkennyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Sök kommunikációs munkatársától.
3: Október 9-én és 10-én Legó kaland lesz a Cella Szeptihóra látogató központban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mászbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Peace up. Hey, town.

0: az égen
1: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak. Mondom az infószámot, 30-as 889 117-es. Attila írta, hogy Patacs előtt Trafipax várja a gyorshajtókat. Köszönöm szépen és jó utat! Hamarosan friss hírek, délután 4 órakor, addig is jön George Michael és a Freedom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A brit morcsivadalával folytatom hamarosan, előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Október közepén indul a keresztféléves felvételi időszak. Holnap napközben ismét 25 fok közelében lehet a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hamarosan indul a keresztféléves felvételi, hívta fel a figyelmet az oktatási hivatal. Október közepétől egy hónapon át lesz lehetőség arra, hogy a tovább tanulni vágyók jelentkezzenek a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre. Az általános felvételihez hasonlóan ezúttal is csak elektronikusan lehet majd jelentkezni a meghirdetett képzésekre. A jelentkezők legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, melyből az első 3 díjmentes. A részletekről a Felvi oldalán érdemes tájékozódni. Balesettel indult a hét Baranyában. Hétfőn a reggeli órákban a 66-os úton Sásd és Baranya Jenő között egy autóbusz és egy személyautó ütközött. A buszon 14-en utaztak, az autóban 2 ember ült. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a menetrend szerint közlekedő járat nem tudott félreállni a buszöbölben, mert ott éppen munkások dolgoztak, ezért egy kicsit távolabb állt meg, hogy felvegye a várakozó utasokat. Az autós viszont nem figyelt, és az álló buszba hajtott. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínről senkit nem kellett kórházba szállítani. Zárható kukákat helyez ki a Biokom Pécsette a Nagy Imre utca környékére. A társaság most összesen 15 fedeles edényt helyez ki. Az a cél, hogy a zárható kukákból a varjak ne juthassanak táplálékhoz, vagy ne jussanak hozzá a kommunális hulladékhoz. A társaság azt is közölte, ősszel újra elindítja a varjak ragadozó madaras riasztását. Emellett a korábbinál több fészek és tojás eltávolításra is engedélyt kérnének a jövő évi költési időszak előtt. Ezen a héten zajlanak az országos könyvtári napok, amelyhez a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont is csatlakozott. Az intézmény a héten díjmentes beiratkozással várja a leendő olvasókat. Emellett gyermekfoglalkozások, jóga, társasjátékos délután, fotókiállítás megnyitó, sakkprogram és könyvbemutató is szerepel a programok között. A magyar labdarúgó válogatott ma ismét Ukrajna csapatával találkozik a Nemzetek Ligájában. A két együttes szeptember 25-én már meccselt, akkor Budapesten Ukrajna győzött 1-0-ra. A mai visszavágót a szlovákiai Nagyszombaton rendezik. A csoportban Ukrajna jelenleg a második, Magyarország a harmadik helyen áll, egyaránt 4 ponttal. Ahhoz, hogy a magyar válogatott megőrizze reális esélyét a feljutásra, legalább 1 pontot kell szereznie a mai találkozón. A mérkőzés este 3:49-kor kezdődik. Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint péntekig folytatódik a vénasszonyok nyara. Kedden is sok napsütés várható, egy-két fátyol felhő megjelenhet az égen, esőre viszont holnap sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 4, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5-kor itt a Besten. További kellemes délutánt kívánok. Ebben az órában többek között lesznek adópercek a Barlai Krisztinával, a NAP baranyai sajtóreferensével. Addig is szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Érkezik Tóth Gabi, előtte zenél a Morcsiba.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Szemtanúkat keresnek a pécsi rendőrök, ugyanis augusztus 14-én 9 óra körül Pécsett a Majorosi Imre utca és a Bástya utca találkozásánál összeütközött egy telepjáró kialakítású, barnás aranymetál színű Nissan gyártmányú gépkocsi, valamint egy kerékpár. A baleset után a két járművezető beszélt egymással, majd az autót vezető őszhajú idős férfi elhajtott a helyszínről. A balesetnek szemtanúja volt egy fehér bukós isakot viselő, robogót vezető férfi, aki beszélt a kerékpárossal. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki érintettje vagy éppen szemtanúja volt az esetnek, vagy a balesetről érdemleges információval rendelkezik, azt tegyen bejelentést akár névtelenségen megőrzése mellett a telefontanú zöld számán, ez a 0680-555-111-es, vagy hívja a 112-es központi segélyhívószámot, de várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Rövidesen jönnek az adópercek a Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével, addig is zenélünk, velünk lesz többek között a Halott Pénz Gwen Stefani, most pedig a Texas.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Jönnek az adópercek a Barlai Krisztinával, a NALFA Baranyai sajtóreferensével. Kikérhet automatikus részletfizetést?
1: Az automatikus részletfizetést a magánszemély kérelmére lehet engedélyezni, ideértve az egyéni vállalkozót és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyt is. A benyújtott kérelem alapján a NAV a nyilvántartott, például az adószámla értesítőben jelzett, legfeljebb 2 millió forint összegű adótartozásra naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül. A részletfizetés az adó esedékessé válását megelőzően is engedélyezhető. Nem engedélyezhető a kedvezmény a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére, a levont jövedelemadóra és a magánszemélytől levont járulékokra.
0: Hogyan lehet benyújtani a kérelmet?
1: Az automatikus részletfizetésre vonatkozó kérelmet papíralapon a NAV megyei adó- és vámigazgatóságainál, elektronikus úton a FAM01 űrlapon vagy az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás használatával az Autres űrlapon lehet benyújtani. Az elektronikus útra kötelezettek kizárólag elektronikusan nyújthatják be a kérelmet. A papíralapú kérelmet levélben vagy formanyomtatványon lehet eljuttatni a NAV-hoz. A gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes a kérelmet az állandó lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes igazgatóságnál benyújtani. A formanyomtatvány elérhető a NAV honlapján.
0: Mi történik akkor, hogyha az adózó nem fizeti pontosan a részleteket?
1: Érvényét veszíti az automatikus részletfizetés, ha az adózó a részleteket nem teljesíti. Ekkor a még fennálló tartozást késedelmi pótlékkal együtt egy összegben kell megfizetni. A NAV honlapján, a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infovonalon, vagy bármelyik NAV ügyfelszolgálaton.
0: Az adópenceket követően folytatódik a zenei maraton, a hallható lesz majd többek között Beyoncé és Sean Paul-al közösen. Előtte viszont Szolnoki Péterre emlékezünk, itt a Pombon és a Hétvégi Királylány.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. A pécsi rendőrök továbbra is keresik az eltűnt Kalányos Szintiát. A 20 éves nő magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiatal nő vékony testalkatú, körülbelül 165-170 cm magas, haja hosszú és fekete, a szeme színe barna. A pécsi rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a nőt, akkor azt tegyen bejelentést a 0680-555-111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, illetve várják személyesen is a pécsi rendőrkapitányságon. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 5 órakor, előtte viszont folytatódik a zenei maraton a Julikkal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Rihannával folytatjuk hamarosan, tőle szól az SOS. Előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor a felelő szerkesztőtől, Incz Annitól, a Best FM-en.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Lezajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. Folytatódik a jobbára napos őszi idő. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Október első napjaiban Pécset zajlottak a Solti Nemzetközi Karmesterverseny elődöntői. A Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok közreműködésével versenytek a fiatal dirigensek, akik Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveit vezényelték. A zsűri végül 10 versenyzőt, köztük egy magyar karmestert, Szűcs Aport juttatta tovább. A középdöntő hétfőn kezdődött Budapesten, a döntő küzdelmei után október 10-én gálakoncerttel zárul majd a sorozat. Idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb önkéntes akcióját, a 72 óra kompromisszum nélkül nevű eseményt. Október 9-e és 11-e között Baranyából is várják a fiatalokat, akik közhasznú feladatokat teljesítenek majd. Játszóterek, intézmények felújításában, takarításában vesznek részt, de szociális segítségnyújtás, kulturális eseményeken való közreműködés vagy erdőtakarítás is akad a feladatok között. A szervező a 3 történelmi keresztény egyház, az akcióra pedig még lehet jelentkezni a program honlapján keresztül. A NAV baranyai munkatársai a következő napokban is folytatják a megyében az ellenőrzéseket. A tervezett menetrend szerint kedden Pécset keresik fel a Rákóczi úton működő vendéglátóhelyeket, csütörtökön pedig Komlón térnek be az éttermekbe, büfékbe, kávézókba. Ismét számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget és gyümölcsöt kínáló kereskedők is Baranya egész területén. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. Az Imre Boglárka iparművész tervezte, magyar pásztor és vadász kutyafajtákat bemutató sorozatból ezúttal a Pumin nevű érme vált elérhetővé. A színes fémből készült emlékérme névértéke 5000 forint, fizetőeszközként való használata azonban kerülendő, hívta fel a figyelmet a jegybank. Október 3-án szombaton rendezték a tűzoltó lépcsőfutó versenyt a pécsi TV-toronyban, amelyen csaknem 120 versenyző állt rajthoz, hogy teljesítse a 420 lépcsőből álló távot. A rendezvényen a baranyai katasztrófavédők közül is sokan rajthoz álltak. Windisman Dávid tűzoltó főhadnagy, a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól a távot 2 perc 55 másodperc alatt teljesítette, ezzel megdöntötte ifja Bodó László 2019-es pályarekordját.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Helyreállítási munkák kezdődtek Pécsett, a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés várhatóan egy hónapon át tart, ez idő alatt a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. Csomópontot építenek az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület érvényes. A 66-os úton Pécs belterületén Mánfa irányába egy forgalmi sávot lezártak egy víznyelő karbantartása miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint péntekig folytatódik a vénasszonyok nyara. Kedden is sok napsütés várható, egy-két fátyolfelhő megjelenhet az égen, esőre viszont holnap sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 4, napközben legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, addig viszont még rengeteg időnk van, úgyhogy indítom az újabb zenei maratont. Jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, olyan sztárokkal, mint például Crystal Waters, vagy éppen Jerry Hellivel. Míg a Short Rihanna kezdém, ez már az SOS a Besten. 101 hét Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

a legjobb zenék. Ez a Soundcloud Hit Best FM. Időjárásunk meglehetősen kegyes hozzánk, ugyanis továbbra is tartja magát az indián nyár. Holnap is érdemes lesz rétegesen öltözködni, hiszen reggel 3-4 napközben viszont a 26-27 fok a jellemző, szikrázó és zavartalan napsütéssel. Szerdán még 26 fok lesz, csütörtökön viszont megérkezik a hidegfront széllel, valamint esővel, pénteken pedig már csak összességében 15-17 fok lesz. Szombatra és vasárnapra sok-sok szelet, kevés csapadékot és körülbelül 17-19 fokot mondanak. Az időjárási idej után adom a klasszikust a 90-es évekből, érkezik Krisztán Waters, valamint a 100 Pure Love.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Testületi ülés volt a héten Komlón, ezzel kapcsolatban beszélgető partnerem Polics József polgármester.
1: Rengeteg rendkívüli testületi ülés van. Június 20-án volt az utolsó rendes testületi ülés, és most október 1-én a következő, és nem tudom garantálni, mert minden alkalommal vannak olyan döntést igénylő feladatok, melyek miatt tényleg itt most már hetente tartunk különböző szintű testületi üléseket. Most valójában nem volt túlzottan sok napirendi pont, 10 napirendi pont szerepelt a képviselőtestület előtt, és mivel rendes testületi ülés volt, ilyenkor az elmúlt időszakról egy csomó beszámoló készül, egy csomó testület elé kerülő olyan bizonysági döntésekről tájékoztatjuk a képviselőtestületet, amelynél átruházott hatáskörben hoztak a különböző bizottságok döntéseket, de hoztunk döntést olyan témában is, amely költségvetéshez kapcsolódik. Ilyen döntés volt a lakáscélú hiteltörlesztési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletnek a módosítása, mely elsősorban a 3%-os kormányzati lakástámogatási hitelekhez kapcsolódó önkormányzati támogatást rendezi. Itt valójában a fék annyiban változott, hogy nem előre 5 éves elkötelezettséggel hozza meg a döntést a képviselőtestület, hanem évenkénti támogatási igények odaítélésére kerül sor a költségvetési teherbíróképességnek a függvényében, de ez továbbra is mondhatom, hogy a 3 gyerekesek esetében ez a támogatás az 5 éves időtartam alatt összességében elérheti az 1 millió forintot. Akinek ilyen hitele van, a rendelet figyelembevételével nyújtsa be a támogatási kérelmét.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Már is folytatódik a zenei maraton, rövidesen jön majd Geszti Péter és Lotfi Begi, előtte énekel Olai Bolya, szól az Édes Méreg a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon kevés víz van a Velencei tóban, még mindig nagyon sok a szabadtéri tűz. 108 méterre merült a magyar világrekorder búvárúszó, ez világcsúcs. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az Agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Ártalmatlan volt az a gázpalack, amelyet Michelangelo Dávid szobrának bronzmásolatánál találtak Firenzében. A palackot ma reggel egy köztisztasági dolgozó vette észre a városra néző Michelangelo téren, majd értesítette a hatóságokat. A területet lezárták, a tűzszerészek vizsgálata azonban megállapította, hogy a palack nem jelent veszélyt. A teret azóta újra megnyitották. A csendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján keresi azokat, akik a palackot a szobornál hagyták. Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélyvel a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. A magyar világklasszisnak ez már a második aranyérme ezen a világbajnokságon. Korábban ugyanis uszony nélkül 78 méter erre győzött. Jobbára száraz, derült időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyol felhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Este 6 után járunk pár perccel, azért most már nagy biztonsága kijelentető, hogy az emberek nagy többségének véget ért a munka. Túl vagyunk az első, a legnehezebb napon, a hét első munkanapján, úgyhogy mindenkinek jár a pihenés és a szórakozásnál. Mi a szórakozás részére fogunk most is ráfeküdni. 120 percen keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb klub klasszikusai forognak, majd 6-tól 7-ig velem White Boy, a 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift itt a Best FM-en.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ White Boy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mindaz öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Tehát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620555555. Meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is itt találtok meg minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Classic House még egy órán keresztül, Lauer Krisztiánnak hétfői rezidensünknek köszönhetően a következő órában is, úgyhogy gyors helyet csere, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
2: Október 9-én és 10-én Legó kaland lesz a Cella Szeptihóra látogatóközpontban. Ezen a két napon összesen 80 ezer Lego kocka segítségével fogunk építeni a közönség bevonásával, tehát lehet jelentkezni is, és az 1600 éves Péter Pál sírkamra ikonikus falfestményét fogjuk ebből a sok ezer Lego kockából kirakni a Cella Szeptihórában. Október 10-én Mázbazárt mesék címmel múzeumpedagógiai foglalkozás lesz a Solnay negyedben. Ez elsősorban a 4 és 8 év közötti korosztálynak szól, aminek során játékos formában ismerhetik meg a gyerekek a Solnay örökséget. Október 10-én füzetborító készítő műhely lesz a csempehajtogatás foglalkozásunk keretében, ahol Solnay mintájú füzetborítókat lehet készíteni. Október 10-én Solnay és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Solnay negyedig, és ennek során megismerhetjük a Solnay családhoz kötődő helyszíneket, épületeket és izgalmas történeteket. Október 10-én Szűcs Krisztián érkezik a Solnay negyed E78-ba. Ő ugye a Heaven Street 7-ből lehet sokak számára ismert, úgyhogy ezen az alkalmon is lesznek Heaven Street 7 slágerek, de emellett a legújabb szólódalok és vers megzenésítések is elhangzanak, valamint az Utazás a kegyetlenbe című könyv novellái is meg fognak majd elevenedni ezen az estén.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Továbbra is sok a szabadtéri tűz. Felújítás kezdődik a 60 Szolnok vasútvonalon. Drón támadás ért egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. A karbantartással csak nem 5 kilométeren szüntetik meg a sebességkorlátozásokat. Kigyulladt egy török gabonaszállító hajó a Fekete-tengeren. A tüzet valószínűleg drón támadás okozta. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre. Sajtóértesülések szerint az incidensben 2 ember meghalt, 11 tengerészt pedig a helikopterekkel mentettek ki. A katasztrófa a nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében egy olajplatformtól néhány mérföldnyire történt. Egyelőre nincs realitása annak, hogy Magyarország ATP vagy WTA tenisztornát rendezzen, mondta a Magyar Tenisz Szövetség új elnöke. Szőcs Árpád László szerint a megfelelő infrastruktúra hiányában pénzkidobás lenne egyetlen versenykedvéért pályákat építeni, majd lebontani. A szövetség inkább a hosszú távú fejlesztésekben gondolkodik. Az utánpótlás erősítésére regionális központokat hoznának létre, hogy a vidéki fiataloknak ne kelljen rendszeresen Budapestre utazniuk. Ehhez egész évben használható létesítményekre van szükség, amelyek az elnök szerint akár piaci források bevonásával is megépülhetnének. Csapadékmentes, felhőtlen idő lesz az előttünk álló órákban, a részleteket azonnal mondom. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a rendőrségi akció az utakon. Magyar dobogós helyek a madár megfigyelő napokon. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vezetés közben mobilozókra vadásznak a héten az utakon. A rendőrök egy összeurópai akció keretében azt is próbálják kiszűrni, ha például valaki üzenetet ír, képeket nézeget, a közösségi oldalakon barangol, vagy akár filmet néz a mobilján a volánnál. Ilyenkor ugyanis sokkal nehezebb a vezetésre összpontosítani. Két második világháborús bombát találtak Vecséskül területén egy építési területen. A honvédség tűzszerészei egy 250 kg-os romboló bombát és egy 50 kg-os bombát azonosítottak, mindkettő német gyártmányú. A robbanótestek állapota lehetővé tette a biztonságos elszállítást, így azokat a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére vitték, ahol később megsemmisítik. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban, jelentette be a miniszterelnök. Pedro Sánchez azután döntött így, hogy az alsóház pénteken elutasította a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletet. A voksolást várhatóan november 29-ére írják ki. Több mint 60 ezeren voltak kíváncsiak idén a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, most először a Hungexpón tartották a rendezvényt. A könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat. A német nyelvű irodalom bemutatkozásán Németország, Ausztria és Svájc mellett a frankfurti könyvvásár és nemzetközi könyves szervezetek szakemberei is részt vettek. Ismét jól szerepeltünk az európai madár megfigyelő napokon. Hazánk két első és egy harmadik helyezést ért el a versennyel egybekötött rendezvényen október első hétvégéjén. Magyarországon tartották meg a legtöbb helyszínen az eseményt. Itt kapcsolódtak be a legtöbben, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület csapata pedig a finnek és a svédek mögött bronzérmes lett. A csaknem 629 ezer példány megfigyelésével. Hernyógyűjtéssel nyerhetnek belépőt a pekingi vadaspark látogatói. A létesítmény szeretne megszabadulni a kártevőktől, ezért egy versenyt hirdetett. Ebbe már több mint 2000-en kapcsolódtak be. Az amerikai fehér medvelepke hernyójából eddig mintegy 310 ezer darabot, azaz összesen majdnem 48 kilónyit szedtek össze. Derült, száraz időre számíthatunk, csak időnként jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen. A szél gyenge marad, sokfelé teljesen le is állhat. Hajnalban általában 1 és 8 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken gyenge fagy is lehet. Holnap ismét sok napsütés várható csapadék nélkül, délután kellemes meleg mellett 22-26 fokos csúcsokat mérhetünk. Szerdán is sok napsütés lesz, északnyugaton felhősödhet, ott nem kizárt egy-egy jelentéktelen zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos hétfő estétek. A hétfő a hét legnehezebb napja, de vége van, maradt még 4 óra, telepakolva jobbnál jobb zenékkel, Shaggy és Rick Rock kezd, ez a Wasn't Me.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo man, yo, open up man. My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. 1990-ben jelent meg Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dala, és egészen a Billboard Hot 100 első helyéig jutott. A számot a korszak két nagy slágergyárosa, Ellie Reed és Babyface írta, és producerálta, Whitney pedig ezzel egy modernebb, R&B-sebb hangzás felé indult. És milyen jól tettem, úgyhogy én helyet adok neki, jön az I'm Your Baby Tonight.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 3 perc összefonja nekünk Ibizát Jamaikával. Elég furcsa kombináció, de valamilyen szinten azért összevág. És ezt Steve Larock összehozta, megcsinálta, és létrejött a Rise Up.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a szőr, a lovag, akit nemrég lovaggá ütöttek, de ő nem akarta ezt nagy dobra verni, úgyhogy nem hívott senkit, nem szólt senkinek, és így el volt saját magába így a kard alatt, hogy ő kicsoda, hát persze, hogy Robbie Williams, jön a The Road to Mandalay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a jó értelembe vett cukros bácsi, aki nem más, mint CJ Lewis, és hozott egy kis édességet az ő kis édeseinek. Ez a Sweets for my Sweets.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is kevés víz van a Velencei tóban. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. A búvárúszó Törőcsik Zsófia világrekorddal lett világbajnok limasszolban. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Rendkívül alacsony a Velencei tó vízállása. Ma reggel mindössze 4 cm-t mértek az agárdi vízmércén. Egy évvel ezelőtt még 69 cm volt a vízszint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a tó vízfelülete egy év alatt csaknem 1 négyzetkilométerrel csökkent. A víz visszahúzódása főként a strandolásra kialakított partszakaszokon látványos. Szeptemberben a sok éves átlag alig több mint harmadának megfelelő csapadék hullott a vízgyűjtőkben. Területre, és a következő napokban sem várható számottevő eső. Továbbra is sok munkát adnak a szabadtéri tüzek a tűzoltóknak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint vasárnap az ország több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. Borsodban 20 esethez riasztották az egységeket. A Somogy megyei Somban egy présház is leégett. Kunágotán több portát érintett a tűz, egy ember megsérült. Az aradi vértanúkra emlékezünk holnap. 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét. Arról, hogy mit üzenhet a történetük a ma emberének, Herman Róbert történészt, a Magyar Történelmi Társulat elnökét kérdeztük.
2: A magyar szabadságharc nem csak a magyar nemzetnek, hanem, hogyha úgy tetszik, az összeurópai haladásnak az ügye volt, amit mutat az, hogy a kivégzettek között nem csak magyarországi születésűek, nem csak a Habsburg Birodalom területén, hanem azon kívül születettek is részt vettek. És önmagában az, hogy ezekre az emberekre máig emlékszünk, ez azt mutatja, hogy az a küzdelem, amit folytattak, az az ügy, amiért harcoltak, az a katonai vereség ellenére mégsem szenvedett vereséget, sőt, történeti szempontból győztesnek minősült az akkori aktuális győztesekkel szemben.
1: Világcsúccsal a világ tetején Törőcsik Zsófia, a magyar szabadtüdős búvárúszó saját rekordját megjavítva nyerte meg a Free Immersion számot a limasszoli világbajnokságon. Törőcsik 108 méteres mélységig jutott, egy métert javítva korábbi világcsúcsán. Ebben a számban uszony nélkül a kötél segítségével ereszkednek a mélybe a versenyzők, majd ugyanígy térnek a felszínre. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz, 22-26 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Viki. 9 óra múlt 3 perccel, és tudom nagyon jól, hogy a legtöbben a magyar válogatott meccset nézik, és jól is teszik, viszont a legjobb zenék itt vannak nekünk, úgyhogy most érkezik nálunk a Safri Duo, ez a Baya Baya.
3: Ez a Nike Shield.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk 1992-ből származik, a Brit Stereo MC-z az előadó, és ők csinálták meg nagyjából először, hogy összekevertek egy kis hiphopot, funkot és egy kis elektronikus zenét. Igaz, hogy akkor még eléggé ilyen gyerekcipőben járt ez a projekt, meg ez az egész hangzásvilág, meg az egész keverése, mégis akkora siker lett, hogy Amerikát is meghódította, és még egy Grammy jelölést is kapott. Úgyhogy, ha valamit tudtak, akkor zenélni, azt tuti. Úgyhogy még egyszer, Stereo MC-z, Connected, most itt a Best FM-en.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulator!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és csak szeretném jelezni az én drága kisfiamnak, Beninek, hogy irány aludni, mert az álom manó már fonja a hálót, na mindegy, ez ilyen kis mellékes volt. Viszont ami most számunkra fontos, hogy 2009-ben jelent meg Sheryl Cole Fight for This Love című dala, az első szólóalbumáról a Girls Aloud után, és akkora nagy siker lett, de tényleg akkora nagy siker lett, hogy egyből letarolta, lesöpörte a brit slágerlistákat, úgyhogy gratulálunk Sheryl, bár mondjuk a dal nagyon jó, de hát szerencsétlenek a magánéletem, az általában romokban hevert, viszont ebben nem menjünk bele, hanem inkább hallgassuk meg Sheryl Cole Fight for This Love most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a romantika nagymestere, aki nem más, mint Michael Bublé. Az a Michael Bublé, aki a következő dalt 2006-ban dobta piacra, és ez nem más, mint az I Believe in You. Ez volt nagyjából az első dala, amit nem ilyen nagy kórusra írt, hanem kicsit ilyen elektronikusabb, popposabb vonalon, viszont attól függetlenül a romantika, hát a romantika az megmaradt, mert hát meg kell maradjon, még úgy is, hogy több szerzőtársával együtt írták, és mindazon voltak, hogy ne legyen annyira nyálas, ne legyen annyira romantikus, de hogy sikerült-e neki vagy sem, azt majd döntsétek el ti. Michael Bublé, I Believe in You, most itt a Best FM-en.

hadd legyen. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem maga az előadó Kenny Williams sem tudja, hogy ezzel a hanggal, ezzel az orgánummal, hogy nem lett akkora sikere Amerikában, mint Európában, hiszen ő nagyon, de nagyon durván keveri a soul-t, a funkot és a modern dance hangzást, és ad hozzá egy olyan hangot, mint egy isten. De szó szerint, hogyha meghalljátok, hát még a férfiak is így megmozdulnak, hogy atyavilág, milyen hang. A nőkről szerintem még nem is beszéljünk. Úgyhogy mindjárt 10 óra van, nem is húzom az időt. Kenny Williams World Celebration, csak a hangot figyeljétek!

0: family.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Ellenőrzik a jótállási szabályok betartását. Továbbra is sok a szabadtéri tűz, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Idén is fokozottan ellenőrzi a jótállási szabályok betartását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A kormányhivatalok többek között azt vizsgálják, hogy a kereskedők szabályosan állítják ki a jótállási jegyeket, és megfelelő tájékoztatást adnak-e a vásárlóknak a jogaikról. A tapasztalatokról Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Három fő területre fókuszál a Fogyasztóvédelmi Hatóság a jótállás tekintetében: a tartós fogyasztási cikkek, a javító karbantartó szolgáltatásokban, mint az újonnan épített lakások és lakóépületek kötelező jótállás. A tavalyi ellenőrzési hatósági tapasztalatok is indokolják, hiszen akkor a fogyasztói beadványok alapján 447 eljárás indult, és ezek 67%-ában találtak jogsértést a kormányhivatalok. A tavalyi évben egyébként 94 millió forint fogyasztóvédelmi bírság kiszabására is sor került, úgyhogy mindenképpen indokolt, hogy az idejében is fokozottan és kiemelten ellenőrizzük ezt a területet.
2: Még több mint 32 ezer zöld rendszámot kell lecserélni november végéig. A jelzést két éve már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatják meg. A korábban kiadott világos zöld táblákat is le kell venni az érintett plug-in hibrid kocsikról november 30-áig. Pótlóbuszok járnak csütörtöktől a 60 Szolnok vasútvonalon karbantartás miatt. Október 9-e és 15-e között 60 és Jászberény, majd október 16-ától 18-áig Jászberény és Újszász között kell buszokra átszállni. A MÁV közlése szerint a 10 napos munkálatok során több mint 13 kilométeren dolgoznak a pályán, talpfákat és váltót is cserélnek. Még mindig sok a szabadtéri tűz, illetve a mezőgazdaságot érintő tűzeset. Borsodabaüzemplén megyében tegnap 20 alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, de égett a növényzet például Szabolcs-Szatmár-Berekben, Csongrád-Csanádban, Somogyban és Nógrádban is. A Békés-megyei Kunágotán délután gaz, avar és száraz fű lángolt. Itt egy ember meg is sérült, közölte a katasztrófa védelem. Nagyrészt felhőtlen idő várható, legfeljebb időszakosan lehetnek fátyol felhők az égen. Gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében és a nagyobb városok belsejében ennél több fokkal enyhébb lehet a reggel. Holnap derült vagy fátyol felhős napos időnk lesz 22-26 fokos csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki válogatott meccs van, úgyhogy nálunk az első félidőnek vége. Érkezik a második félidő, telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Sompoli a kezdőrugás, ez a Get Busy.
4: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy hálás szív, na az a mennyország. Egy hálás szív,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, csak úgy szalad az idő, és már ott is vagyunk, hogy segítséget kéne nyújtanom azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, hogy mikor és kit kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na, hát akkor nyújtsunk segítő jobbot. Holnap október 6-án Bruno és Renáta névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Csabákat, a Csobádokat, a Peregrinákat, a Renátokat, a Renátuszokat és a Rönéket. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgod, mert már millió egyszer elmondtam. Holnap reggel egy SMS vagy egy telefon formájában jelez neki, hogy gondoltál rá, és nagyon boldog névnapot kívánsz. Te leszel a nap sztárja. Ennyi. Nálunk pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel, most jön Cut and Move, ez a Get Serious. Na, akkor komolyodjunk meg mi is. Get ready, get down, yet another round. We can't coming up in this funky town. Homeboys and homegirls shaking.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem ma kezdtem ezt a szakmát, attól függetlenül máig nem értem, hogy hogy lehet az, hogy a szomszédból, Romániából egy nő elindul, akinek tutira nincs olyan hangja, mint Radics Giginek, Tóth Verának, Király Lindának, vagy éppen Rúzsa Magdinak, és ez csak három az elképesztő hangú énekes nőink közül. Mégis Romániából Inna elindul, egy nagyon jó producerpáros megcsinál neki egy dalt, ami letarolja egész Európát, ezt még aláírom, de még Amerikában is számottevő sikere tesz szert. Hogy és hogy és hogy? Nem értem egyszerűen. Nem akarom elvenni tőle, mert amúgy egy tök jó dal. Inna és a Hot. Tök jó. Csak hát a hang az közel sincs az előző négy felsorolt hölgyeményéhez. Valaki tudja a megoldást? Mert én nem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azért az amerikai producerek tudnak egyet mást. Például azt, hogy hogyan kell felhájpolni valamit. Mert szerintem a 2003-ban megtörtént Britney és Madonna csók az MTV Music Awards-on nem hiába volt, és nem véletlen volt, mert mit ad Isten, nem sokan rá megjelent a közös daluk, ami nem volt más, mint a Me Against the Music. Egy nagyon jó kollaboráció a pop királynője és hercegnője között, és mit ad Isten, akkor már hetek, hanem hónapok óta róluk szólt az egész sajtó. És hát gondolom ezek után nagyon meglep mindenkit, hogy nagyjából az első háromban debütált ez a dal. Me Against the Music, Britney Spears és Madonna előadásában. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me, yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás hétfő éjszakát. Én Bigfalmi Tomi vagyok, a Biki, és 11 óra múlt, tehát ennek a fránya hétfőnek, amit mindenki utál, az utolsó órája kezdődik. Ezt mondjuk szerintem már nagyjából mindenki szereti, meg Bob Sinclart is mindenki szereti, hiszen jön a Love Generation.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

24 fok lesz, nagyon jó, és amúgy nagyjából napos lesz az idő, egy-két felhőcske az égen, viszont nem lesz szél, nem lesz csapadék, és nem lesz front, na meg felhők, legalábbis olyan sok, úgyhogy ez egy tökéletes, ilyen kora őszi, majd hogy nem tavaszias nap lesz így október közepe fele haladva. Úgyhogy ennyit erről, egyetlen baj, hogy holnap dolgozni kell, ennyi. Viszont az nem baj, hogy most jön az isteni szél nálunk itt a Best FM-en, ez a Kiss from a Rose.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal, ne tévesszem meg senkit sem, még akkor is, hogyha ilyen jó fejnek tűnik, ilyen popposnak, rockosnak, folkosnak tűnik, ilyen nagyon könnyednek, fellélegzősnek tűnik, mert hogy ez valójában egy olyan dal, aminek nagyon komoly mondani valója van. Méghozzá azt, hogyha elkötelezed magad, és mondjuk te tényleg szeretsz valakit, akkor az nem egy napra szól, nem egy éjszakára kéne szóljon, hanem 365 napra, ugyanúgy hétvégéket belefoglalva, és a többi, és a többi, és a többi, és ezen nagyon sokan gondolkodjanak el. Aura Dion is így csinálta, hiszen jön az I Will Love You Monday.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A hálánkat pedig most is a legjobb dalokkal fejezzük ki, mint például Sikénem, ez a Love on the Run.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mennyi volt a móka mára? Rövid leszek, mert már nagyon fáradt vagyok. Köszi szépen, hogy együtt rádióztunk. Holnap este 8-kor találkozunk. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, stb. Ciao, ciao, és persze, ciao!

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk, lehetne egy felfedezésünk.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,